0: Rádi Andrit FM 101.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Letartóztatták az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Ha bebizonyítják, akkor a férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt ítélhetik el. Ez pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így ez nem jogerős. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Az intézkedés éjfélkor lépett életbe. Erre azért volt szükség, mert a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen igyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. A magyar egészségügy és a WHO együttműködésének elmélyítéséről tárgyalt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a szervezet magyarországi képviseletének vezetőjével. A felek az alapellátás fejlesztésétől a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásáig több területet is áttekintettek. Részletes holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz érzelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később lápcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet.
1: Rádió Andrét időjárás.
3: A fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti, késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős időnk lesz, elszórtan esővel, napközben pedig 27-38 fokig melegszik majd a levegő. Északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb az idő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggelt augusztus 20-án, 6 óra múlt 3-4 percen. Nem akármilyen nap ez a mai péntekkel felírő csütörtök, ünneplünk, hát ünnepeljünk kicsit máshogy, mint minden nap, több zenével és kevesebb dumával, de attól még együtt ez az Antrit reggel, tartson velünk.
1: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Csodás csütörtök reggelt, 6 óra múlt 18 perccel augusztus 20-án, és hát akkor nézzük meg, hogy milyen időjárásunk is lesz ma, így államalapításunk ünnepén. Bizony, visszatér a kánikula, hurrá, mindenki legnagyobb örömére, 37 fok környékén alakul majd ma a maximum itt Szekszárdon és a környéken, ami hát azért elég durva, főleg a tegnapi, meg a tegnap előtti után, nem is értem, de hát sajnos ez a helyzet, és ez így marad még holnap is, tehát ma holnap 37 fok környékén leszünk, aztán hát elvileg beállunk ilyen 30 környékére majd a hétvégétől, de hát az még akkor van, ma pedig még van, úgyhogy lengeruha, nyilvánvalóan divat tippünk, napszemüveggel más nem is lehet. Az orvos meteorológia szerint a visszatérő hőség megterheli ma szervezetünket, fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak, emellett gyakrabban alakulhat ki szédülés, rosszulét, erősödnek a gyulladásos folyamatok is, a nagy meleg hatására fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetünk, úgyhogy ha elmegy valahova ünnepelni, akkor azért hát, kalkulálja bele azt, hogy az időjárás nem kedvez ma a kültéri programoknak. Jó, így készüljön tehát akkor mára, és akkor lássuk a világot. A sikeres első magyarországi megvalósítást követően augusztus 20-án, tehát ma indul a Kapocs Magyar Fiatalok Világjátéka következő évada. A részletekről Kindl Gábor kreatív vezetőt kérdeztük, és mindjárt halljuk is, ha minden igaz.
1: Augusztus 20-án indul a Kapocs második évada, ugyanis úgy raktuk össze annak idején ezt a programot, hogy augusztus 20 és január 22 a Magyar Kultúra Napja közé foglaltatik egy játék, egy háromfordulós játék, aminek az első fordulójában tulajdonképpen a jelentkezésen kívül egy kis motivációs videót is nagyon szívesen várunk. A második forduló az a filmkészítésről szól, mit jelent magyarnak lenni a világ bármely területén élő játékosunknak, résztvevőnknek, és a harmadik játékra, illetve a harmadik fordulóra, a játék befejező részére Szekszárdra érkezett az elmúlt évben is 7 játékos a világ különböző részéről, és ezek mentor településeken készültek fel tulajdonképpen erre a játékra, és ebbe a programba természetesen egy országház látogatása is belefért. Nagyon nagy élmény volt. Tehát úgy élik meg a mai napig azokkal, akikkel beszélgetünk erről a játékról, hogy hatalmas élmény volt. És ugye a mai világban, a virtuális világban élünk, és ebből jött az, hogy a harmadik fordulóban találkoznak, emberek találkoznak, és ezért is találó ez a cím, ez a Kapocs, mert emberek közötti kapcsok jönnek létre tulajdonképpen, és hát nagyon fontos az, hogy azok a másod-harmad generációs fiatalok, magyar származású fiatalok, ők tulajdonképpen valamilyen szálakon, vagy újra erősebben kötődnek Magyarországhoz, mert valahol a későbbiekben azt mindenki keresi a származását, hogy honnan érkezik, és nagyon fontos számukra az, és nagyon jól élik meg a fiatal generációk ezt a játékot. A mentortelepülések változnak, nyilván a játékosok is, hiszen a szereplők változnak, de nagyon sokan azok közül, akik részesei voltak ennek az első fordulónak, az első évadnak, szeretnének bekapcsolódni, és ez beleértve a játékban résztvevőket, hiszen a játékban nem csak magánszemélyként jelentkeztek a világ különböző pontjairól, különböző szervezeteket is képviseltek, közösségeket képviseltek.
0: Köszönjük Kindl Gábor kreatív vezetőnek, hogy beavatott bennünket a részletekbe. Nagyjából ennyit a világról egyszer, majd nyilvánvalóan rátérünk még később, viszont tehát a névnaposokkal folytatjuk, hiszen nem maradhatnak ki, még ünnepnapon sem, úgyhogy zenélünk, aztán megkezdjük ünneplésünket, maradjon velünk!
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Fél hét is elmúlt már 2 perccel augusztus 20-án csütörtökön, úgyhogy kezdjük meg ünneplésünket. Hát milyen más név is lehetne ma, mint István. Sok-sok boldogságot tehát Istvánnak. No nézzük, csak az István férfi név a görög Stefanos névből származik, illetve ennek latin Stefanus, német Stefan és a szláv Stefan, magyar István változatából, jelentése koszorú, női párja pedig Stefánia. Igazából érdekesség, hogy a 16. századtól kezdve igen népszerű névről van szó. Debrecenben például állítólag a 18. században a református férfiak 61%-a István János vagy Mihály névre hallgatott, gyakoriságára pedig van egy anekdota, ami úgy hangzik, hogy az egyszeri szegedi ember kérdezte valakitől, találja ki, hogy hívják. János felelte az illető, följebb, akkor József, még följebb, hát akkor Kent István, na lássa Kent, mi lőhetnék más, nagyjából ez lehet, tehát az István névről tudni, ma is elég népszerű és gyakori név, sok-sok boldogságot még egyszer, zenélünk ajándékjelent, aztán pedig horoszkópozunk, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. És a tegnap slágerei.
5: Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel, 9 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Az oroszlán a szokásos formáját hozza, nagyvonalú, de nem tűr ellentmondást. Ez rendben van, ha ő a főnök, és netán még ma is dolgoznia kell, és az ünnep miatt talán épp ma hárul rá sok feladat. De a kollegiális viszonyt és a társ kapcsolatát, vagy egyéb partneri kapcsolatait megrendítheti ez a hozzáállás. A szüzet egy régi ismerősével hozhatja össze a jó sorsa, akivel valaha szoros munka vagy üzleti kapcsolatban volt. Örül is a viszontlátásnak, de még valamilyen haszna is származhat a dologból. A kedvező lehetőségek sorát indítja be, ha ma nem mond nemet egy jó beszélgetésre. A mérleg most nem veszi jó néven, ha valaki az ő érdekében szeretne beavatkozni az életébe, pedig jobb lenne, ha egy kicsit kezesebbnek és kedvesebbnek mutatkozna. Ha folyton falakat emel maga köré, akkor idővel nagyon magányos maradhat. Ha azonban legalább minden ötödik tanácsot megfogadja, boldog időszakot élhet át. A Skorpió jobb, ha ma még inkább csak tervez, mint sem meggondolatlanul cselekedne. Igaz, hogy a jegyében járó hold még a délelőtt folyamán erőteljesen késztetheti önt arra, hogy hirtelen meggondolatlan tettekre ragadja magát. A nyilasnak ma mutatkozik meg legtündöklőbben a vonzereje, azonban vigyáznia kell, nehogy mások, vagy éppen akár saját maga is meggondolatlanul akarjon élni ezzel a vonzerővel. A bizonytalan kalandokat, a túl nagyot ígérőket jobb lesz kerülnie. A bak folyton a múlton mereng, a nosztalgikus gondolatok vezetik, de vajon ezen a módon juthat-e előre? A gyermeknevelésben is a régi mércéket tartja számon, de félő, hogy ezzel azt írja el, hogy a csemetéje annál inkább ki akar törni majd a szűkös keretek közül, vagy ami még rosszabb, egyszerűen kizáródik a saját korosztálya társaságából. Így készüljön tehát a vízöntőbe, folytatjuk, de előtte zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrics reggel! Kezdje a napot igazi

0: 3 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy nagyon gyorsan folytassuk a horoszkópot, mert kifutunk az időből. A vízöntőnek egy rokona talán éppen a testvére kerülhet nehéz anyagi helyzetbe, amivel úgy tűnik, hogy csak ön húzhatja ki. Igaz, hogy jól áll, de azt is tudja, hogy nagyon megdolgozott a pénzért, mégis kötelességének érzi, hogy segítsen. Ez nagyon szép, de csak annyit adjon, amennyit biztosan tud nélkülözni. A halak azt hiszi, valami véget ért. Az igazság az, hogy még semmi sincs veszve. A társa talán csak el akar valamit érni a hallgatásával, a távolságtartásával. Az ön bölcsességén és érzékenységén is múlik, hogy képes-e az állarc mögé látni. Most bölcsességből és türelemből adhat leckét a kosnak az élet. Vannak dolgok, amiket egyszerűen nem lehet sürgetni, csak az idő az, ami megoldást kínálhat rájuk. Önnek persze, mint igazi marsi jegynek éppen a türelem nem az erőssége, mindent azonnal szeretne. Egy apró félreértés nagyon nagy gonddá nőheti ki magát, ha a bika nem foglalkozik vele. Ma még van rá módja, hogy tisztázza az ügyet, a későbbiekben azonban sokkal nagyobb áldozatokat követelhet öntől ez a dolog. Vegye elejét a gondnak. Az ikrek sikeres időszakot él át, bár egy kissé megterheli ez őt szellemileg is, lelkiekben is. Nagyon sok kompromisszumos döntést kell hoznia, és nagyon politikusan kell lavíroznia az ellentétes érdekviszonyok hálózatában. A rák nem túl bölcs, talán kicsit kalandványott terveket kovácsol, ám lehet, hogy most nincs is más lehetősége, mint az, hogy ezeket a terveket elhitesse a társával, vagy úgy tesz, mintha elhinné neki azokat. Ha ön látja a korlátait, akkor az azt jelenti, hogy mégiscsak sikerült megőriznie a bölcsességét. Így készüljön tehát. Óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy jönnek a hírek, aztán pedig rátérünk picikét arra, hogy milyen programokkal is készülnek számunkra mindenfelé az ünnep kapcsán, úgyhogy tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli javaslatot tett, jövő héten újraülésezik az országgyűlés. A kormányfő szerint az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását egyebek mellett a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentése, Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben szükséges kapcsolódó törvényrendelkezések megfelelő módosítása, az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása, valamint a szakképzéstől szóló törvény módosítása indokolja. Már hivatalosan is Baka András Magyarország köztársasági elnöke, akit múlt kedden választott meg az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Összesen 96-an jelentkeztek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki pozíciójára, míg a 4 elnök helyettesi posztra 68-an. Hétfőn megkezdődik a pályázatok értékelése, közölte Hantolsi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke. A bizottság várhatóan augusztus 24-én zárt ülésen dönt a személyes meghallgatást a meghívott pályázókról. A személyes meghallgatások a tervek szerint augusztus 25-én és 26-án, szükség esetén augusztus 27-én is zajlanak majd. A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Súlyos hiányosságokat és elborzasztó körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, derül ki a Direkt 36 által kiperelt, korábban titokban tartott vizsgálati jelentésekből. Kiderül belőlük, hogy sok gyerek kénytelen volt elfogadhatatlan körülmények között, penészben, sötétben, balesetveszélyes bútorok között élni. Volt olyan megye, ahol a napvilágra került bántalmazások után magukra maradtak a gyerekek a traumáikkal, máshol a kortársak közti szexuális bántalmazások terjedését derítette ki a vizsgálat. A Tisza frakció szerint több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítást fogadott el az országgyűlés az első 100 napban. Felidézték, hogy egyik legfontosabb vállalásuk a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt. A több ezer milliárd forintnyi EU-s pénz hazahozatalának érdekében az országgyűlés átfogó korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadott el. Csökkentették a parlamenti kiadásokat és a képviselői fizetéseket. Miközben döntöttek az iskolakezdési támogatástól, a vényköteles gyógyszerek 0%-os áfájáról és az Erasmus programok újraindításáról is.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: A napsütést ma időről időre felhősödés zavarhatja meg, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A legmelegebb órákban 30-35 fok várható, a szél az ország nagy részén élénk lesz, zivatarok környezetében erős viharos lökések is kialakulhatnak. Holnap a többnyire napos idő mellett fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A napban 14-22, délután 31-36 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggel, ez az Antrit reggel augusztus 20-án 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok. Folytatjuk ünnepi reggelünket, ugye sok-sok zenek, kevesebb fölösleges dúma, de azért meglessük, milyen programokkal is várnak bennünket itt Szekszárdon, illetve a fővárosban. Jó, hogy itt van.
2: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap. Rádió
10: Antrit. Yo man.
11: Yo.
10: Open up man.
11: Yo, what you want man?
10: My girl just caught me.
11: You made her catch you?
10: I don't know how I let this happen.
11: But who?
10: The girl next door, you know?
11: Man.
10: I don't know what to do.
11: Said it wasn't you.

0: 5 perc múlva lesz 7:30 augusztus 20-án csütörtökön. Ugye ünnepnap van, ezért is van az, hogy kevesebbet beszélek és több zenét hallgatunk, talán nem probléma, de nézzük meg, hogy milyen programokkal is várnak bennünket mindenfelé. Itt Szekszárdon nyilvánvalóan hol vagyunk? Igen. A belvárosi római katolikus templomban kenyérszenteléssel egybekötött szentmisével veszi kezdetét a nap, a programsorozat pedig nagyszabású koncerttel zárul. Kicsit részletesebben azt írják nekünk a szexalagora.hu-n, hogy 8:45-kor lesz a belvárosi római katolikus templomban az ünnepi kenyérszentelés és szentmise, aztán 10 órakor kezdődik az ünnepi felvonulás a Béla király térről a Babits Mihály kulturális központig. Itt közreműködnek a Bartina Néptánc Közhasznó Egyesület, a Csurgó Zenekar, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete, illetve Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör szintén. 10:30-tól lesz koszorúzás, aztán 11 órától megkezdődik az ünnepi közgyűlés a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében, és este 8 órakor lesz a koncert a Béla király tér szabadtéri színpadán, Attila Fiai Társulat nagy koncert, ez van tehát itt Szekszárdon. Jó szórakozást a koncerthez, meg igazából mindenhez, amit csak kitalál. Budapesten viszont több száz program lesz, idén is lesz mesterségek ünnepe, a Budai Várban megrendezik a Magyar Ízek utcáját, lesznek könnyűzenei koncertek, ismét látogatható a Karmelita Kolostor, és megtartják a nyitott parlament programot is. Napközben a Duna felett légiparádét tekinthetnek meg az érdeklődők, este pedig audiovizuális show keretében lesz látható majd a tűzijáték. Egy kicsit bontsuk ki ezeket. A programok hagyományos nyitányaként reggel 8 órakor kezdődik a zászló felvonás a budapesti Kossuth Lajos téren, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem frissen végzett honvédtiszt jelöltjeinek nyilvános eskütétele következik. Este a Kossuth téren a Diszkótér névre keresztelt program veszi kezdetét, amelynek különleges vizuális eleme az Országház fényfestése lesz. Aztán a nyitott parlament program keretében az Országház díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül nyitja meg kapuit a nagy közönség előtt. Szintén ingyenes, azonban a regisztrációhoz kötve lesz látogatható a hosszú hétvégén a korábbi miniszterelnöki épület, a Karmelita Kolostor a Budai Várban. Aztán a Margit-szigeten családi programok és koncertek lesznek, emellett a Rózsakertben megnyílik a Fénykert, és akkor még lehet sorolni, mert a Városligetben a Magyar Honvédség haditechnikai bemutatóval várja az érdeklődőket ma és holnap is. A hadászati eszközökön kívül hajózás történeti kiállítás, interaktív mobil aknakutató terepasztal, híradóeszközök, lézörtek pálya és lézerfegyveres céllövészet is lesz. Nagyon izgalmasnak hangzik, és nyilvánvalóan, ami mindenkit érdekel, hogy 21 órakor lesz a nagyszabású félórás fénysó, és ennek lesz része a korábbi évekhez képest rövidebb tűzijáték is, de lesz tűzijáték, tehát jó szórakozást mára, bármit is választ.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszközbérlést, hogy otthonod minden egyes pontja Wi-Fi biztos legyen. Díjmentes utazó TV kis csomagot, mellyel a vezetékes TV előfizetésed bárhol, bármikor nagy

0: telefonszámon. Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
1: Bizony-bizony közlekedjünk egy picikét, mert attól, hogy ünnep van, attól még az utakon vannak helyzetek, leginkább a már megkezdett munkálatok. Például ugye kátyúznak az 51-12-es Dunaszentgyörgy Faddeszekszárd összekötő út 15-ös kilométerében, itt útszűkület várja az arra közlekedőket, illetve az 56-03-as Bátaszék-Bonyhád összekötő úton is útkarbantartási munkák miatt van útszűkület a 20-as és a 21-es kilométerekben, úgyhogy ezeket elmondtuk igazából már többször, de itt gondolom félbe maradtak a munkálatok, úgyhogy ez a helyzet. Azon túl pedig alszik a város, sehol semmi nyomát nem látni forgalomnak, úgyhogy ha most készül valahova közlekedni, akkor mehet, ahogy csak kívánja. És hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-en, segíthessünk. Jó utat kívánunk!
0: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi

0: 2 perc múlva 8 óra lesz ünnepi reggelünkben. Jönnek a hírek, aztán pedig folytatjuk. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Csúcs technológia Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
10: Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. A zászló felvonás, honvéd tisztjelölti eskütétel, katonai légiparádé mellett egész nap ingyenesen látogatható Budapesten a Szent Korona az országházban. A fővárosi ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzetszínésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épület előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a forágyi átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön mindent olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: A fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős időnk lesz, elszórtan esővel, napközben pedig 27-38 fokig melegszik majd a levegő. Északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb az idő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 20-án 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, folytatjuk álmoskás ünnepi reggelünket, körülnézünk a világban, meglesjük az időjárást és szólnak a dalok vakulási. Jó, hogy itt van.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: átbeszéltük, hogy mennyiféle programok várnak bennünket, mondjuk Budapesten ugye több száz program közül válogathatunk, mindenféle érdekességek vannak. Itt Szekszárdon még egyszer elmondom, hogy 8.45-től kezdődik az ünnepi program, ünnepi kenyérszenteléssel és szentmisével a belvárosi római katolikus templomban. Aztán 10 órakor kezdődik az ünnepi felvonulás, amelyen közreműködik a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Csurgó Zenekar, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete, illetve a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör szintén. Ugye a felvonulás a Béla Király térről a Babics Mihály Kulturális Központig tart. Aztán 10.30-kor lesz koszorúzás a Szent István szobornál, 11 órától ünnepi közgyűlés kezdődik, és este 8 órakor lesz az Attila Fiai Társulat nagy koncertje fent a Béla téren. Jó szórakozást, hogyha ezek közül választ valamit. Ha viszont annyira nem érdekli sem Budapest, a tömeg, meg a minden, akkor van egy nagyon jó hírem, mert hogy augusztus 20-án nem csak ünnepi programokkal és tűzijátékkal várják a látogatókat országszerte, Szent István napján számos múzeum és történelmi emlékhely különleges ünnepi nyitvatartással és programokkal készül. Több kastélyban az állandó kiállításokat is díjmentesen lehet megtekinteni, és sok helyen a kastélyparkok bejárása sem kerül ma pénzbe. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy az ingyenes belépés nem feltétlenül vonatkozik minden programra, meg arra is érdemes odafigyelni, hogy a kastélyok közül több is ugye ingyen fogadja a látogatókat, de az ünnepi nyitvatartás helyszínenként eltérhet, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az adott kastély aktuális tájékoztatását, és hát az is lehetséges, hogy a nagy érdeklődés miatt előfordulhat, hogy előzetes regisztrációra vagy időpontfoglalásra van szükség, illetve hosszabb várakozásra kell lehet számítani. Na de hogy milyen kastélyokba is lehet ellátogatni így ma, mindjárt mondom is, például a Nagycenki Széchenyi kastélyba, a Gödöllői Károlyi kastélyban például az állandó kiállítások is ingyenesen látogathatók ma. Szerintem ez egy érdekes dolog lehet, de lehet menni a Fertődi Eszterházi kastélyba, a Tatai Eszterházi kastélyba, illetve a Szabadkígyósi Wenckheim kastélyba, és a Bajnai Sándor Metternich kastély is ingyen várja ma a látogatókat, vagy hát díjmentesen várja a látogatókat. Ezek a kastélyok mindig olyan érdekesek, tök szépek, tök jók, és hát igazából itt a hosszú hétvége miért nem mennénk el meglátogatni egyet, mondjuk ami közelebb van, nem tudom pontosan hol vannak ezek most így hirtelen, de igazából családi kiruccanásnak is jó lehet. Úgyhogy van miből válogatni ma, ugye este 9-kor lesz majd a tűzijáték Budapesten, egy rövidebb, kisebb tűzijáték, mint szokott lenni, de attól függetlenül lesz, hogy a fénysó, és annak lesz része a tűzijáték. Úgyhogy ünnepeljük államalapításunkat, és zenéljünk, maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: Ez a... hol a hangom, itt a hangom. Ez az Antri reggel 8.47-kor, augusztus 20-án, csütörtökön. Vessünk egy pillantást mai időjárásunkra még egyszer. Narancs figyelmeztetés van hőség miatt, mert bizony visszatért a kánikula. 37 fok maximumot jósolnak délutára, ami hát egészen kegyetlennek ígérkezik, és bizony napos lesz az égbolt, úgyhogy oda kell figyelni mindenre. Arra, hogy ne kapjunk hőkutát, meg napszúrást, meg ilyeneket, hogyha kilátogatunk valami programra a délután folyamán, így készüljön tehát. Nyilvánvalóan emellett fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak, gyakrabban alakulhat ki szédülés, rosszul lét, erősödnek a gyulladásos folyamatok is, a nagy meleg hatására pedig fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetünk, úgyhogy oda kell figyelni tényleg mindenre. Figyeljünk magunkra, meg nyilvánvalóan egymásra is. 37 fok napsütés, és ez marad holnapra is, aztán elméletileg a hétvégén, mert azért úgy normalizálódik a helyzet. Divattippünk más nem is lehet, mint lengeruha napszemüveggel és szalmakalappal, az jó szolgálatot tehet, majd így készüljön tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Zenélünk, aztán pedig összegezzük picit az óránkat, maradjon menünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 2 perc múlva 9 óra lesz augusztus 20-án, csütörtökön, ez az Antrit reggel. Ebben az órában is, meg igazából egész reggel ünnepi programokkal foglalkoztunk. A folytatásban pedig Töttős Gábor történésszel beszéljük majd át, hogy miről is szól augusztus 20-a, úgyhogy maradjon velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfő keddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel a hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezéstől a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy épp az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. Beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is, Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarot hangversenyt, Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is le lehet ellenőrizni a molkutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban ma csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijedés elszökik. Októbertől érezhetik meg az ügyfelek, hogy felgyorsul és pontosabbá válik a csomagkezelés a Foxpostnál. A cég saját forrásból mintegy 2 millió eurós fejlesztéssel növeli a Fóti Logisztikai Központ feldolgozási kapacitását.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: A napsütést ma időről időre felhősödés zavarhatja meg, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A legmelegebb órákban 30-35 fok várható, a szél az ország nagy részén élénk lesz, zivatarok környezetében erős viharos tökések is kialakulhatnak. Holnap a többnyire napos idő mellett fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A napban 14-22, délután 31-36 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, megint nincs hangom. Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel augusztus 20-án, 9 óra múlt, Fekete Dávid vagyok. A folytatásban pedig Töttös Gábor történésszel beszéljük át, hogy miről is szól a mai nap. Maradjon velünk!
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Snap. Ez az Antrit reggel, és itt ül már velem szemben Töttös Gábor, történész. Köszöntelek.
1: Szép jó reggelt, szia.
0: Na hát augusztus 20-a van, úgyhogy beszéljünk erről. Miért fontos ez az ünnep?
1: Augusztus 20-a bármilyen meglepő, az egyetlen állami ünnepünk. Ugye sok ünnepünk van az év során, javarésze egyházi, mint mondjuk a karácsony, vagy a húsvét, vagy pünkösd. Vannak nemzeti ünnepeink, március 15, illetve október 23, és van az augusztus 20-a, ami különálló, mert ez egyetlen állami ünnep. Ezen a napon ünnepeljük az államiságunkat, Magyarország fennállását, illetve Magyarországot magát.
0: És ez hogy alakult, hogy ez az egyetlen állami ünnepünk?
1: Ez egy kiváló kérdés. Eléggé sajátos, mert hogy a többi ez ugye vagy az egyházi ünnepkörhöz tartozik, illetve a magyar történelem jeles fordulópontjaihoz. Ezek időről időre ezért változnak, hiszen mondjuk nekünk már természetesen a március 15 meg az október 23, de egy 35-40 évvel ezelőtt egészen más dátumokat ünnepeltünk. Az állami ünnep pedig hát azért állami, mert hogy egyedüliként ezen a napon tudjuk ünnepelni az államiságunkat, az ország létrejöttét, fennállását, mindazt, ami körülvesz bennünket.
0: És hát akkor különböző korokban hogyan történt ennek az ünneplése?
1: Hát ennek az előzményei, ugye nyilván eredetileg hát Szent Istvánhoz szoktuk kötni, de nem Szent Istvánhoz kötődik. Valóban őre emlékezünk, az ő teljesítményét, az ő államalapítását ünnepeljük meg, de a 18. század második feléig ez nem egészen így működött. Egyházi körökben természetesen megemlékeztek a szentekről, köztük Szent Istvánról is, de Mária Terézia volt az, aki fellendítette, felelevenítette Szent István kultuszát, hazahozott a Raguzából a Szent Jobbot, amit ugye azóta is rendszeresen körbevisznek a budapesti körmeneten, illetve Szent István rendet alapított, meg hát magát Szent Istvánnak az emlékét elkezdte széles körben terjeszteni, ezzel is kifejezte kötődését Magyarországhoz, és ebből alakult ki tulajdonképpen ez az ünnep, amely ilyetén formán kapcsolódik Szent Istvánhoz, de magához, Magyarországhoz is.
0: És akkor mondjuk onnantól kezdve ünnepeljük ezt?
1: Így van. A Mária Teréziától kezdve emlékezünk meg. Akkor értelemszerűen inkább Szent Istvánról, és akkor az azt követő évtizedekben, évszázadokban egyre inkább Magyarország. Természetesen voltak olyan időszakok, amelyek során mondjuk Szent István erőteljesen feledésbe merült, vagy inkább merítették. Itt gondolok az 1950-es évekre, amikor, vagy 50-es évektől kezdődő szocialista időszakra, amikor is ugye nem csak ezt az ünnepet változtatták meg, hanem az egyéb ünnepeket is, akkor lett mondjuk a karácsonyból fenyő ünnep, akkor lett a Mikulásból télapó, akkor lett a keresztelőből névadó, és akkor lett a Szent Istváni ünnepből az alkotmány ünnepe. A 49-es alkotmányt erre a napra próbálták időzíteni, majdnem sikerült, és tehát meg is tartották, meg nem is mind az okoslánya népmesében, hogy tehát tulajdonképpen lehetett ünnepelni, ugyanúgy, mint a karácsony, csak hát fenyő ünnepnek hívták, tehát lehetett ünnepelni Magyarországot, csak az alkotmányt ünnepelték rajta. Ugyanakkor még azért kiegészíteném ezt az egészet, mert van egy másik vonatkozása is ennek az ünnepnek, az új kenyér, hiszen ugye nyilván az aratás már lezajlott, ekkorra már talán a cséplés is, és ekkor tudnak, vagy tudtak régebben hálát adni az emberek a Jóistennek azért, hogy a jövő évre is lesz talán elegendő kenyér. Ezt sem szabad elfelejteni, és akkor ilyen módon szépen összekapcsolódik az államiság, ami volt, van és remélhetőleg lesz a kenyérrel, ami ugye az alapvető életfeltétel.
0: A kenyér, az meg volt a szocialista időkben? Tehát, hogy ott megmaradt ez a kenyér?
1: Ezt a szimbólumot megőrizték akkor is.
0: Ugye, érthető.
1: Persze, mert azért sok minden rosszat lehet, róluk mondani, és bizonyos dolgokat el is kell, de azt nem lehet eltagadni, hogy nagyon sok mindent nagyon okosan csináltak. Például az, hogy ezeket az ünnepeket megtartották egy kicsit kifacsart, megváltoztatott formában. Pontosan tudták, hogy a társadalom jelentős része azért paraszti és munkás származású. Ebből következik, hogy azért az alapvető élelmiszer abban az időben természetesen a kenyér. És azt sem szabad elfelejteni, hogy azért nem mindig volt elég. Tehát sok mindenért lehet szidni Kádárt, de hogy éhes lett volna az ország, azt nem lehet elmondani.
0: Na hát zenélünk, aztán pedig innen folytatjuk.
2: A Rocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: folytatjuk beszélgetésünket, Töttös Gábor történésszel.
1: Augusztus 20-a a mai témánk.
0: Annyira térjünk még rá, hogy sikerült ugye a szocializmus után visszaszerezni ezt a régi pompáját, úgymond ennek az ünnepnek? Vagy ez hogyan alakult?
2: Ez szerintem eléggé összetett kérdés, mert hogy törekvések vannak rá, természetesen, mint ahogy az október 23-ra is, meg a március 15-re is. De hogyha elmegyünk egy forradalmi ünnepre, tehát annak a megemlékezésére, vagy az arra való megemlékezésre, akkor azért nem annyira nehéz helyet találni a téren. Uh-huh. És ez nem tudom, hogy pontosan miből fakad, de azt hiszem, hogy a régi időknek a hagyománya az, hogy gyakorlatilag belekényszerítették az embereket a kötelező részvétellel az ünneplésbe, és az ebből való

0: hagyták az ünnepet, és amit a másik oldalhoz tartozó nem szívesen hallgatott. Holott én úgy gondolom, hogy egy ünnepnek az egyik legfontosabb célja az egység megteremtése lenne, és hát mi sem alkalmasabb erre, mint az augusztus 20.
1: Hát az egyszer biztos, hogy a politikának egy komoly hibája, vagy nem tudom, hogy micsodája, bűne, úgymond, hogy kisajátította ezeket az ünnepeket.
0: Egyértelmű, ugyanakkor meg az vesse rá az első követ, aki nem így tenne, tehát aki nem próbálná megszólítani az adott jelenlévő embereket, a saját nézeteit terjesztendő, hogy megpróbálja meggyőzni őket. Más kérdés, hogy ez nem feltétlenül etikus, és nem biztos, hogy a jövőben mutató, de érthető dolog.
1: Persze, egyértelmű. Azért térjünk még rá arra, hogy jó, nem nehéz helyeket találni az ilyen ünnepségeken, de azért mégiscsak ott van a hatalmas tűzijáték, amivel kapcsolatban azért évek óta megy a húzavona, hogy kell, nem kell, mennyiért kell, hogyan kell, kell-e egyáltalán. Ennek van-e valamiféle története ennek a tűzijátéknak, vagy csak úgy jött magától, hogy akkor legyen?
0: Hát ez olyan, mint egy gyertya a tortán, hogyha már van torta, akkor legyen rajta gyertya is, csak ugye itt az ország tortájáról van szó, és picit drágább a gyertya rá, drágább a látványosság. Ez egy hosszú évek óta tartó küzdelem. Nyilván van személyes véleményem, ami lehet, hogy érdekli az embereket, lehet, hogy más véleményem vannak. Én magam elítélem, de én nem szeretem sem a duroktatást, túl sok háborús filmet néztem, meg túl sokat olvastam ilyen témákat, sem a ezzel járó mindenféle kiadásokat. Sokkal célszerűbbnek tartanám ezeket az összegeket másra fordítani. Más pedig, akinek mondjuk ez az elsődleges szórakozások egyike, vagy ez egy olyan alkalom, amivel meg tudja élni az államhoz való tartozását, vagy egy olyan élményt kap, ami egy életre szóló, az meg azt fogja mondani, hogy igenis szükség van rá. Nem szeretnék én ebben a kérdésben döntő bíráskodni. Biztos, hogy talán egy szélesebb társadalmi konszenzusra lenne szükség ahhoz, hogy ezt el tudjuk dönteni. Nem azt mondom, hogy nemzeti konzultáció jellegű körkérdésre, és az sem biztos, hogy az internetes felmérések alkalmasak, hiszen csomóan nem használják ezeket a fórumokat, vagy nem értesülnek róla. De az biztos, hogy irgalmatlan sokba kerül. Ugyanakkor a buli is sokba kerül, meg a torta is sokba kerül egy születésnapkor, de hát attól születésnap a születésnap. Tehát, hogyha már ünneplünk, akkor lehet, hogy meg kell adni a módját valamilyen módon.
1: Meg azért elég sokan szoktak lenni ott.
0: Egyértelmű, nagyon-nagyon. Nyilván nagyon népszerű ez az esemény, mert hát nagyon látványos, és valóban szemedgyönyörködtető. Aki már részt vett rajta, az biztos, hogy fel tudja idézni magába azokat az emlékeket, amelyek ehhez kötődnek. Egyéne válogatja.
1: Egyértelmű, persze.
0: Erről.
1: Egyetlen egy kérdésem lenne mégis, az úgy szól, az előbb említetted, hogy mennyire tudja megélni az államiságot, vagy hogy ennek a része. Beszélünk az ünnepekről, hogy akkor vallási ünnepek, másfajta forradalmi ünnepek, stb., és hogy ez az egyetlen állami ünnepségünk. Azért ez egy ilyen nagyon ilyen megfoghatatlan dolog, nem? Nem lehet, hogy ezért is van az, hogy annyira nem mennek ki az emberek ünnepelni? Kivéve a tűzijátékról van szó.
0: Egyértelmű, természetesen kötődik ehhez. Ugyanakkor például ez egy kiváló alkalom lenne arra, hogy mondjuk megfelelően nagy kitüntetéseket adjanak át, megfelelő jutalomban részesítsék az embereket, ki is szokták erre használni ezt az ünnepet az elmúlt években is, ez természetes. Más kérdés, hogy nem biztos, hogy mindig olyanoknak adják a kitüntetéseket, akikkel mindenki széles körben egyetért, de hát ez legyen a döntéshozóknak a felelőssége. Nehéz azért e köré egy olyan rendezvényt szervezni, mondjuk tűzijáték nélkül, ami vagy mondjuk, hogyha maradunk helyi szinten, akkor egy koncert, vagy egy ilyen kisebb fajta tömegrendezvény nélkül, ami méltóképpen emlékezni. Hát március 15-re lehet emlékezni a nemzeti dallal, ahogy szokás, október 23-ra lehet emlékezni a versekkel, a különböző zenékkel, a diákoknak az előadásával, meg a szónoklattal. Augusztus 20-ra azért jóval nehezebb, mert hogy egy nehezebb. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy állami ünnep, akkor állam. Tehát az a fogalom, hogy állam, az önmagában egy bitang nehéz és bonyolult fogalom, és hogyha egy átlag embert megkérdezünk, akkor nehezen tudnánk megfogalmazni azt, hogy mi is az, hogy állam, és mit is kell most ünnepelni. Hát szerintem mind

0: azt, ami körülvesz bennünket, a biztosított szolgáltatásokat, a biztonságot, az ivóvizet, a munka lehetőséget, még az adót is, amiből mindezt finanszírozzák. Én azt hiszem, hogy azért meg lehet állni egy pillanatra, és meg is kell, hogy végig gondoljuk, hogy azért nem, ez nem természetes.
1: Elinflálná ezt az egészet, hogyha mondjuk egy ilyen majálishoz hasonló, nem tudom, forgatagok lennének különböző városokban a napon?
0: Valószínűleg igen. Ugyanakkor arra is van igény.
1: Na, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Andrit reggel.

0: No hát mindjárt 10 óra lesz, ami azt jelenti, hogy ünnepi reggelünk végéhez közeledünk, szerintem jól áttárgyaltuk. Miről is szól ez a mai nap, úgyhogy kellemes kikapcsolódást, meg jó pihenés mára. Holnap is várom reggel 6-tól, addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Hétekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től két héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat.
2: Rádió Andrit időjárás.
7: A fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti, késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős időnk lesz, elszórtan esővel, napközben pedig 27-38 fokig melegszik majd a levegő. Északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb az idő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét FM 105.1.
1: egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20-936-35-35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
0: Ennyi volt a reklám! Ez a Rádió Antrit! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva vízminőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Letartóztatták az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Ha bebizonyítják, akkor a férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt ítélhetik el. Ez pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így az nem jogerős. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Az intézkedés éjfélkor lépett életbe. Erre azért volt szükség, mert a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. A magyar egészségügy és a WHO együttműködésének elmélyítéséről tárgyalt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a szervezet magyarországi képviseletének vezetőjével. A felek az alapellátás fejlesztésétől a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásáig több területet is áttekintettek. Részletes holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz érzelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később lápcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet.
1: Rádió Andrét időjárás.
3: A napsütést ma időről időre felhősödés zavarhatja meg, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A legmelegebb órákban 30-35 fok várható, a szél az ország nagy részén élénk lesz, zivatarok környezetében erős viharos lökések is kialakulhatnak. Holnap a többnyire napos idő mellett fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A napban 14-22, délután 31-36 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le! A jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesselyűsi út 38.

0: alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar, és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szexárdiszüretinapok.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
4: Bonyhád és Trentlingen 15 éve testvérvárosok, indul a Kapocs második évada, ismét jön a kánikula. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A dombóvári járási ügyészség hatóság félrevezetésének vétsége miatt emelt vádat egy 48 éves férfi ellen. A vádirat szerint az ittas vádat 2026. január 22-én este 10 óra körül felhívta a 112-es segélyhívószámot, és olyan valótlan tartalmú bejelentést tett, amely szerint őt az egyik Tolnavár megyei település főutcáján több ismeretlen személy megtámadta, folytogatták és fenyegették. A bejelentés alapján a rendőrségi ügyelet járőröket küldött a helyszínre, ahol az adatgyűjtést követően a rendőrök megállapították, hogy a bejelentés tartalma nem felelt meg a valóságnak. A rendőröknek egyébként az erősen ittas vádlott már azt adta elő, hogy senki nem bántalmazta. A segélykérés alapján időközben szintén kiérkező mentősök a vádlottat megvizsgálták, rajta a külsérelmi nyomot nem találtak, sérülése vagy panasza nem volt, ami szintén alátámasztotta a bejelentés valótlanságát. A vádlottat megfigyelés céljából kórházba szállították. A rendőri intézkedés, illetve az eljárás során egyértelműen megállapítható volt, hogy a vádlott a hatóságnál büntető eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tett, amelyről tudta, hogy valótlan. A büntetett előéletű vádlott a nyomozás során beismerő vallomást tett, vele szemben a járási ügyészség közérdekű munka büntetés kiszabását szorgalmazza a dombóvári járásbíróságnál. A Dunán zajló nagy beruházással párhuzamosan paksi civil kezdeményezés indult a projekten dolgozók megsegítésére. Rózsa Bea ötletgazda néhány nap alatt majdnem 2 millió forint értékű felajánlás összegyűjtésével segítette az építkezés résztvevőit. Üdítőket, vizet, izotóniás italokat és harapnivalót vásárolt, majd szállított a munkaterületre Ruzsina Ákos és Cseh Tamás országgyűlési képviselő közbenjárásával. A sikeres első magyarországi megvalósítást követően augusztus 20-án indul a Kapocs Magyar Fiatal Világjáték a következő évada. A részletekről Kindl Gábor kreatív vezetőt kérdeztük.
5: Augusztus 20-án indul a Kapocs második évada, ugyanis úgy raktuk össze annak idején ezt a programot, hogy augusztus 20 és január 22 a Magyar Kultúra Napja közé foglaltatik egy játék, egy háromfordulós játék, aminek az első fordulójában tulajdonképpen a jelentkezésen kívül egy kis motivációs videót is nagyon szívesen várunk. A második forduló az a filmkészítésről szól, mit jelent magyarnak lenni a világ bármely területén élő játékosunknak, résztvevőnknek, és a harmadik játékra, illetve a harmadik fordulóra, a játék befejező részére Szekszárdra érkezett az elmúlt évben is 7 játékos a világ különböző részéről, és ezek mentor településeken készültek fel tulajdonképpen erre a játékra, és ebbe a programban természetesen egy országház látogatása is belefért. Nagyon nagy élmény volt. Tehát úgy élik meg a mai napig azokkal, akikkel beszélgetünk erről a játékról, hogy hatalmas élmény volt. És ugye a mai világban a virtuális világban élünk, és ebből jött az, hogy a harmadik fordulóban találkoznak, emberek találkoznak, és ezért is találó ez a cím, ez a kapocs, mert emberek közötti kapcsok jönnek létre tulajdonképpen, és hát nagyon fontos az, hogy azok a másod-harmad generációs fiatalok, magyar származású fiatalok, ők tulajdonképpen valamilyen szálakon, vagy újra erősebben kötődnek Magyarországhoz, mert valahol a későbbiekben aztán mindenki keresi a származását, hogy honnan érkezik, és nagyon fontos számukra az, és nagyon jól élik meg a fiatal generációk ezt a játékot. A mentortelepülések változnak, nyilván a játékosok is, hiszen a szereplők változnak, de nagyon sokan azok közül, akik részesei voltak ennek az első fordulónak, az első évadnak, szeretnének bekapcsolódni, és ez beleértve a játékban résztvevőket, hiszen a játékban nem csak magánszemélyként jelentkeztek a világ különböző pontjairól, különböző szervezeteket is képviseltek, közösségeket képviseltek.
4: A világjáték nagykövete, az előző évad győztese, a horvátországi Csúzáról származó Gorjanács Szilvia, aki az élményeiről és a programban vállalt feladatairól beszél.
6: Én vagyok a kapocs világjátéknak a nagykövete. A sárpilisiekkel erős kapcsolatom született, szeptemberben kezdődnek a szüreti fesztiválok, és egymást meghívtuk magunkhoz, hogy bemutatjuk szokásainkat egymásnak. Számomra a nagykövetnek a jelentősége hatalmas dolog, hiszen én képviselem a magyar fiatalokat világszerte, és ezt a bíztatást, amit én kaptam az én családomtól, otthoniaktól, iskolámtól, ezt szeretném elmondani a fiataloknak, hogy nekik is van miért magyarnak lenniük. Tavalyi játékról sok emlékem született, leginkább a sárpiliséknél, például mikor az óvodában a kisgyerekeket megismerhettem, és játszhattam velük, nagyon a szívemhez nőttek, és a döntőn ugye meg is könnyeztem, amikor megláttam a kis filmet, és nekem ezek a minden apró élmény számomra hatalmas dolog. A magyarságomért nagyon sokat lehet tenni, igaz, hogy apró léptekkel, például néptánccal, vagy esetleg programokat szervezni, iskolákba vinni programokat, és hát így.
4: Ünnepi képviselőtestületi ülésen erősítette meg 15 éve fennálló testvérvárosi kapcsolatát Bonyhád és Treintlingen augusztus 15-én a Bonyhádi Városházán. A jubileumi alkalmon Treintlingen mellett Bonyhád más testvérvárosainak delegációi is részt vettek. Vernon városászt Krisztiánek Réger, Hockheimet, Dirk Westet polgármesterek képviselték. Bonyhád és Treintlingen hivatalos testvérvárosi kapcsolata 2011. április 9-én kezdődött, közös történetük gyökerei azonban ennél jóval régebbre nyúlnak vissza. Filóné Ferenc Ibolya ünnepi beszédében éppen ezt a régi barátságot, illetve az emberi kapcsolatokat állította középpontba. Mint fogalmazott, bár az ünnepi ülés hivatalos alkalom, a teremben körbetekintve sokkal inkább egy nagy családi találkozó érzését kelti. Bonyhád nemzetközi kapcsolatairól szólva, ugyanis nem a formális protokoll jut elsőként eszünkbe, hanem az élettel teli, fáradhatatlanul lelkes emberi kapcsolatok, közös élmények és igaz barátságok. A polgármester megemlékezett a 15 évvel ezelőtti szerződés aláíróiról is. Felidézte Bonyhád akkori polgármesterét, a néhai Potápi Árpád Jánost, valamint Treintlingenek akkori városvezetőjét, Werner Baumot. Kiemelte mindazok munkáját, akik pedagógusként, civilként, önkormányzati vezetőként vagy egyszerűen a két város polgáraként az elmúlt évtizedekben építették a kapcsolatot. Bár a polgármesteri székekben azóta már mások ülnek, a stafétabotot ugyanolyan elkötelezettséggel visszük tovább, hangsúlyozta Filóné Ferenc Ibolya. 15 évvel ezelőtt két város hivatalosan is megerősítette együttműködési szándékát, az azóta eltelt másfél évtized pedig megmutatta, egy testvérvárosi kapcsolat igazi értékét nem a dokumentumok, hanem az emberek adják. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31 és 38 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon csütörtökön hajnalban 21, napközben 37 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
7: A valami biztos az az, hogy ma nem mondunk csütörtököt. Ez az Andrét délután, én Tóth Csaba vagyok, augusztus 20-án. Boldog születésnapot kívánok, Magyarország!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfő keddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Kevés olyan rádió volt, aki ne játszotta volna azt a dalt, ami most következik. Én a magam nevében csak annyit mondok, hogy a szívós szemű Márta. Ugye tudják, hogy melyik dalról van szó? Figyeljenek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrét! FM 101! Rádió
3: Andrét! Szia! Nossa! Nossa!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Az államalapítást és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. A zászló felvonás, honvéd tisztjelölti eskütétel, katonai légiparádé mellett egész nap ingyenesen látogatható Budapesten a Szent Korona az országházban. A fővárosi ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzetszínésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagykeresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a forágyi átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön mindent olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények.
1: Rádió Andrit időjárás.
4: A napsütést ma időről időre felhősödés zavarhatja meg, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A legmelegebb órákban 30-35 fok várható, a szél az ország nagy részén élénk lesz, zivatarok környezetében erős viharos tökések is kialakulhatnak. Holnap a többnyire napos idő mellett fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A napban 14-22, délután 31-36 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
5: A híreket és információkat követően pedig folytatódik a szülinapi móka, avagy az Andrét délután következő órája. Én Tóth Csaba vagyok, tartsanak velünk.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: értékesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra. Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Valamikor a 80-as években egy hölgy megírta a második slágerét. Time After Time. Ugye már sejtik, kiről van szó. Cyndi Lauperrel folytatódik az Antrid délután.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrid.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
5: Egy délután tele élményekkel.
4: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
5: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
4: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva vízminőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel a hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezéstől a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy épp az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. Beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is, Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarot hangversenyt, Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban ma csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Októbertől érezhetik meg az ügyfelek, hogy felgyorsul és pontosabbá válik a csomagkezelés a Foxpostnál. A cég saját forrásból mintegy 2 millió eurós fejlesztéssel növeli a Fóti logisztikai központ feldolgozási kapacitását.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: A napsütést ma időről időre felhősödés zavarhatja meg, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A legmelegebb órákban 30-35 fok várható, a szél az ország nagy részén élénk lesz, zivatarok környezetében erős viharos lökések is kialakulhatnak. Holnap a többnyire napos idő mellett fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A napban 14-22, délután 31-36 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió
8: 101.3 FM 105.1.
9: Az információs blokk után pedig egy újabb óra a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Én Tóth Csaba vagyok, kellemes és szuper csütörtök délutánt kívánok mindenkinek.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfők eddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
2: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám.
1: A gyors kitérőt követően sem állunk meg, hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Geren Ramirez és a Looking for Love. Ez érkezik, figyeljenek!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

0: let me go.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Antrit. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: egyszerű a képlet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Ismét eltűnt lányt keres a rendőrség. Augusztus 22. országos véradónap. Napos, gomoly felhős, forró péntekünk lesz. Jó napot kívánok, Janner Gyuli vagyok, 2026. augusztus 20-án csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Egy 24 éves sükörti férfi elkötötte munkaadója teherautóját Pakson, a rendőrök elfogták. Bejelentés érkezett a rendőrségre július 26-án délelőtt, hogy eltűnt egy lezárt tehergépkocsi egy paksi ház elől. A városi rendőrök helyszíni szemlét tartottak, tanúkat hallgattak meg és adatokat gyűjtöttek. A nyomozók látókörébe került egy 24 éves sükörti férfi, akit kapcsolatba hoztak a bűncselekménnyel. Elfogását követően kihallgatták. A fiatalember elmondta, hogy a teherautó indító kulcsát a jármű tulajdonosának, aki egyben a munkaadója is, a szobájából vette el, majd elhajtott. A férfi ezután hamis adásvételi szerződést készített, majd rövid időn belül baján értékesítette a járművet. A rendőrök megtalálták és lefoglalták a tehergépkocsit, majd visszaadták jogos tulajdonosának, aki levélben köszönte meg a paksi nyomozók munkáját. A paksi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya jármű önkényes elvétele büntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a férfivel szemben. A bonyhádi rendőrök a lakosság segítségét kérik egy lány megtalálásában. A bonyhádi rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Kovacsics Mercedes eltűnése kapcsán. A 17 éves lány, aki a Kéthyi gyermekotthon lakója, 2026. július 3-án a délutáni órákban engedély nélkül távozott a szexárdi otthonból. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életélet nem ad magáról. Eltűnéskori ruházata nem ismert. A bonyhádi rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szernél, hívja a 0674 550 950-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Augusztus 22 országos véradónap, mert a segítségnyújtás nem vesz ki szabadságot. A négynapos ünnepi hétvége alatt is szükség van a véradók segítségére. Míg sokan ilyenkor útnak indulnak vagy pihennek, a kórházakban az ünnepnapokon is folyamatos a betegellátás. Mivel egyes vérkészítmények mindössze 5 napig tárolhatók, ezért a vérkészletek folyamatos pótlására hétvégén és ünnepnapokon is szükség van. Ha egészségesnek érzi magát és teheti, augusztus 22-én szánjon egy órát a véradásra. Az önsegítsége akár 3 beteg gyógyulásához is hozzájárulhat. Az országos véradónapon 20 vérellátó intézetben lesz lehetőség véradásra. Szexárd is csatlakozott az országos véradónaphoz. Augusztus 22-én szombaton 8 és 14 óra között a szexárdi területi vérellátóban várják a segíteni szándékozókat. A szexárdi és Gyula könyvtárban minden hónapban egy alkalommal kvízestet rendeznek, hogy mi is az a tezókvíz, arról Telek Zoltán játékmester beszél.
3: Szeretném felhívni a szexárd és szexárd környéki hallgatók figyelmét egy kvízjátékra, amit szerénységből saját magamról neveztem el. Ez egy tezókvíz nevet viseli, ami minden hónapban egyszer Szexárdon, az I.S. Gyula könyvtárban van. Szerdánként 17 órakor kezdünk, a könyvtár oldalán lehet tájékozódni a pontos időpontokról. Ez egy körülbelül egy órás, másfél órás kvízjáték, ahol 2-6 fős csapatok versenyezhetnek azért, hogy az adott napon kiírja el a legjobb eredményt. Természetesen vannak szerény díjazások is. Itt gyakorlatilag az atomfizikától a bulváron keresztül a csillagászatig, a konyháig, a sportig mindenféle témakor szóba kerül. Ahogy említettem, ez egy órás, másfél órás kvíz. 6 témakör, illetve 6 forduló van. Az első fordulóban általános dolgokat kérdezek. A víz fagyáspontjától kezdve, mikor járt Farkas Bertalan az űrben, mindenféle kérdés lehet. Igyekszem aktualitásokat is bevonni ebbe a dologba. A második forduló az egy tematikus forduló. Ott általában fényképről kell, vagy bejátszásból kell valamit fölismerni. Magyar várakat, zöldségeket, hidakat, utcákat, színészek szemeit, egyebeket, ilyeneket. Ez a második forduló. A harmadik forduló az az összefüggések nevet viseli. Nem 6 kérdést kapnak, mint az előző 2 fordulóban a játékosok, hanem 5 kérdést. Mindegyik mögöttes tartalma utal valamire, az a hatodik kérdés, hogy mi az összefüggés az előző kérdésben elhangzottak között. A negyedik forduló szintén általános kérdések, itt is 6 kérdés van. Az ötödik forduló az logikai, nyelvi, igaz-hamis kérdések vannak. Ezekről kell eldönteni, mindig egy történettel indítok, el kell dönteni a csapatoknak, hogy ez a történet igaz vagy hamis. A hatodik forduló, ez a kockázati forduló.
2: 2018-ban alakult a bátaszéki székhelyű Cikádor Főnix Egyesület, amely elsősorban ifjúságneveléssel, közösségépítéssel foglalkozik. Tevékenységükről, céljaikról az Egyesület elnökét, Storz Gábort kérdeztük.
0: Cikádor Főnix Egyesület 2018 őszén alakult úgy, hogy 10 összeálltunk és úgy döntöttünk, hogy alakítunk egy olyan egyesületet, amelyik ifjúságneveléssel fog foglalkozni. Azon belül is inkább egy kicsit eltolva ezt az ifjúságnevelést, a tűzoltóság, a kötéltechnikás mentések, tehát mélyből, magasból mentés és az elsősegély irányába. Ehhez kerestünk olyan gyerekeket, akik hajlandóak ebbe beleszállni, és hajlandóak az idejüket ráadozni arra, hogy a későbbiek folyamán olyan felnőtteké váljanak, akik, hogyha bajba kerülnek, akár ők, akár mások, akkor igazándiból hely tudnak állni, és nem biztos, hogy őnekik kell megoldani ezt a helyzetet, hanem esetlegesen tudnak olyan segítséget hívni, és olyan higgadtsággal hozzáállni ez az egészhez, hogy már az segít azon a bajba jutotton. És igazándiból erre alapítottuk az egyesületet. Akkor még nem gondoltunk arra, hogy ezek a gyerekek fel is fognak nőni, és a nagyoknak is kellene majd valamit kitaláljunk. Ez a kitalálás most az idén valósult meg. Vásároltunk egy kis tűzoltóautót, és szeretnénk innentől a nagyobb gyerekekkel már komoly káresetekhez, komoly eseményekhez is vonulni. Van ezekből a srácokból most már egyre többen végzik el a tűzoltóságon az alapfokú 40 órás alapfokú tanfolyamot, amellyel már hivatalosan is vonultathatóak, úgyhogy ezek a jövő tervei igazándiból az egyesületnek.
2: A szexádi kutyamenhely a 4 napos hétvégén is szombaton várja azokat, akik érdeklődnek a kutyamenhelyen élő kutyák iránt. Szombaton ismét megnyitjuk a kapukat, és nagyon szeretnénk, ha minél többen eljönnének hozzánk. Nem csak egy kellemes közös kutyasétára várunk benneteket, hanem legfőképpen azért, hogy megismerjétek a 182 védencünket, akik közül sokan hosszú hónapok óta, sőt akár évek óta várják azt az embert, aki végre őket választja, olvasható a menhely Facebook oldalán. A közösségi kutyasétáltatása 8 és 9 óra között van lehetőség, a séta a várható hőség függvényében kerül megrendezésre. Az örökbefogadás iránt érdeklődőket 10 és 13 óra között várják. Pénteken a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések, többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27-38 fokra van kilátás. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen, délkeleten a magasabb értékeket, Szekszárdon hajnalban 22, napközben 35 fok várható. További híreinket az ancit.hu oldalon olvashatja.
1: Ezek voltak a Rádió Ancit regionális hírei.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
4: Az ember azt gondolná, hogy a nagy meleg miatt ilyen kihalt a város, pedig nem. Hosszú hétvége van. Vidám csütörtököt kívánok mindenkinek. Én Tóth Csabi vagyok, tartsanak velünk.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06 35

0: Szárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
1: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar, és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
2: Ennyi volt a reklám!
3: Zenei kiképzés a javából a ma kedvencei és a tegnap slágerei közül mit szólnának egy jó kis Oli Murs dalhoz? Már hozom is.
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antenna!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab-szolgáltatást. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigénéssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 km sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzés terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től két héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök két éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat.
1: Rádió Andrit időjárás.
9: Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség. A gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszortan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
10: Elmúlt 4 óra, remélem, hogy jól telik a napjuk, és örülök, hogy most is együtt lehetünk. Jelentem, a jó dolog erre az órára is beterazva. Én Gíci Adrien vagyok, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Kellemes és szép délutánt kívánunk mindenkinek. És ahogy azt már megszokhatták egyébként a héten, délután 4 órakor mindig egy vendéget köszönthetek itt a rádió stúdióban. Ezúttal Urbán Péter főborászt köszönthetem. Szia Peti, a Bodri Pincészet főborásza.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szia!
0: Nem véletlen egyébként, hogy mi ma beszélgetünk, mert gőzerővel elindult a szüret, ahogy én fogalmaztam így adáson kívül, hogy kényszüret.
1: Mondjuk úgy, hogy szoktam azt a jelzőt is használni, hogy termésmentés, hiszen azért ezek az időjárási tényezők, amikkel szembenéztük, a szőlőnek is már sok volt, ugye, mind az aszály, mind a vízhiány, mind az extrém hőszegek miatt a szőlő érése rettenetesen felgyorsult, illetve van egy fajta kényszerérés is, amikor a vízveszteségből adódóan elkezd a szőlő töppedni, tehát bele kellett vágnunk a szüretbe, és most kell is szüretelnünk.
0: És ebbe egyébként nyakig benne vagytok.
1: Mi már nyakig benne vagyunk bizony, most már mondhatjuk úgy, hogy teljes erőbedobással. Egy picit most ez a hosszú hétvége nem is esik annyira jól, mármint szellemileg és fizikailag jól esik, de
0: meg jó kimondani
1: a hosszú hétvége, de azért, hogy nem bánta volna, ha éppen most éppen tudnánk gőzerővel tovább szüretelni a szőlőt, hiszen szerintem itt az ideje a korai fajtáknak, már le kellett, hogy kerüljenek, a rozékészítésnek való vörös szőlőalapanyagok már készen állnak arra, hogy rozékat készítsünk belőle, és hát könnyedebb vörösboroknál is már van.
0: Peti, hogyha választhatnál, hogy egy picit kellemesebb lenne az idő, és lehetne szüretelni, és megvan a megfelelő munkaerő is ehhez, vagy az eső, akkor melyiket választanál?
1: Most az esőt. Először is, hogy egyesen az eső.
0: Valahogy sejtettem, hogy ezt fogod.
1: Mindenki azt választaná, hiszen nem csak a szőlőnövénynek van szüksége, mindennek szüksége van. Hát látunk fákat tönkre menni, látjuk, hogy hogyan a környezetünk milyen szintű károkat szenved, patakok száradnak ki, tavak tűnnek el, nem kell arról... Erről szólnak a hírek, hát mindenféleképpen esőt. Arról nem is beszélve, hogy ezek a típusú esők, hogy szép esők megjönnének, azok a klasszikus áztató, akár nagy mennyiségről is beszélünk, azért a késői fajtáknak még óriási segítség lenne.
0: Vegyük komolyan akkor a történetet. Ez mit eredményez?
1: Eleve a termésmennyiség az első tapasztalatok alapján azért csökkent. Bizonyos fajták, amelyek még rosszabbul viselték ezt az aszályos körülményeket, vagy a fiatalabb ültetvényeknél, akár lehet ez 30-50% közötti terméscsökkenés is. Kettő az, hogy a mostfokok gyors emelkedésével, illetve amit említettem is, hogy nem csak arról van szó, hogy olyan gyorsan érik a szőlő a nagy melegben, hiszen 40 fokban nem érik a szőlő, 40 fokban vizet veszít, és elkezd összetöppedni a szőlő, és ebben párhuzamosan nem csak a cukortartalom koncentrálódik, hanem más bizonyos paraméterek is, mondok itt savakat. Ugye megszokhattuk azt, hogy a melegben a savak gyorsabban eltűnnek a borokból, és diszharmonikusá válnak. Itt meg lehetnek extrém nagyok is a savak, tehát voltak olyan mintájázásaink, ahol a cukortartalom már nagyon magas volt, de a savkészlete is extrém magas volt. Tehát kettőnek a kombinációja nem mindig szokott jó eredménye, nem mindig könnyíti meg a borászok életét.
0: Egy ilyen laikus kérdés, hogy vannak csúcs évek, csúcs évjáratok, meg vannak silány, ezt most hogyan skáláznád be ezt az ideit, így most így előre?
1: Még messze van, hogy ezt pontosan beskálázom. Én azt gondolom, hogy mindezek mellett a szuper prémium nagyvörösborok, akik szereti ez a magas alkoholtartalmú, sűrű szövetű, taninokban gazdag, jó, hosszan hordós élet vörösborokat, abból biztos, hogy lehet majd készíteni ilyen kategóriákat. Uh-huh. De ugye a piac, illetve a fogyasztói szokása pont nem erre irányba tendálnak, hogy ezek a típusú borokat keresik a fogyasztók, hanem a könnyedebb, kőívású, alacsonyabb alkoholtartalmú, üdébb, frissebb, fehér rozé, vagy akár vörös boroknál is ezt a vonalat. Hát ugye ezeket nehéz ilyenkor megvalósítani. Maga az évjárat, biztos vagyok benne, hogy ez megmarad a fejünkben. Azt gondoltuk, hogy 2024 után már nem lesz túl sok meglepetés. Ugye 24-re is, hogyha visszatudunk emlékezni, nagyon meleg őszünk volt, ott viszont nagyon korán kezdtük a születet, már augusztus 1-én el kellett kezdeni a korai fajtákkal, ott látszott. de még az se hozott ilyen drasztikus terméscsökkenést és ilyen változó paramétereket.
0: Ez egy tendencia, hogy akkor most erre egyáltalán föl lehet készülni? Egyébként, hogy mert most már az látszódik, hogy az éghajlatváltozás és az átlag hőmérséklet az egyre nő, és ezzel egyébként a szárazság.
1: Sajnos nehéz erre felkészülni, hiszen igazából inkább nem is az, hogy maga az éghajlatváltozás, hanem tudjuk, hogy a szőlőnövény általában egy melegkedvelő növény, viszonylag kis mennyiségű csapadékkal el tud lenni. Gondolok itt egy 5-600 millió éves csapadékkal a szőlő már el tud lenni, hiszen tudjuk, hogy az idősebb ültetvények a gyökerei mélyre hatolnak, stb. Inkább a szélsőségességek. Ezek a problémák. Ugye hallottuk most ezeket a hohókupola meg hasonló típusú jelzőket, és amikor stabilan napokig 40-41-2 fokok is vannak az ültetvényen, és az UV-sugárzás olyan erős, intenzív, hogy a nyugati oldalon lévő tőkéket szinte leég, leperzseli a leveleket, illetve a szőlőtermést már zöldbogyó állapotban. Erre nem lehet felkészülni, erre a növény sincsen teljesen felkészülve. Nem tudom, hiába roncsoltuk volna, biztos, hogy ez a 42 fokban tehetetlenek vagyunk. Szakirodalom úgy tartja, hogy ugye az asszimiláció, tehát maga a fotoszintézis, az olyan 32-34 fokig működik körülbelül a szőlőnövényeknél is, utána bezárulnak ezek a sztómák, ugye a leveleken lévő kis légcserenyílások, és tulajdonképpen megáll az érés. Tehát nincs hiába a 40 fokok, nincs érésről szó, ott a szőlő elkezdi felhasználni az előzőleg felhalmozott vizet, szénhidrogénokat, és szinte önmaga fenntartására használja föl, és nem arra, hogy benevelje a szőlőt.
0: Ez technológiailag, vagy szakmailag ez bizonyos mértékben valamilyen változtatást igényel egyébként a borászatoknak, jelen esetben egyébként a bodrinak?
1: Abszolút. Amit az elmúlt 10-12 évben megtanultuk, hogy komoly szabályok, receptek, stb. Mondhatunk bármit, már nem annyira léteznek. Ugye alkalmazkodnunk kell nekünk is ahhoz, hogy milyen mustot kapunk be, milyen musta állapottal, milyen szőlőbe kezdünk el dolgozni. De nagyon egyszerű, tehát a szőlőnövény tényleg egy nagyon intelligens növény, minden növény annak tartok, de legyek annyira elfogult, hogy azt merjem mondani, hogy a szőlőnövény az egyik legintelligensebb növény, ennyire lehetek elfogult. Megváltozik az egész a gyümölcsnek a képes. Gondolok itt az extrém hő ellene, úgy elkezd védekezni, hogy vastagodik a héj. És egészen megvastagodik a héj, és például egy fehér szőlőnél ez okozhat olyan technológiai problémákat, amelyek később a bor minőségében bőrnövességet rontja. Elkezdenek, mondok egyszerű példákat, ugye ezek a héjban lévő polifenolok gyorsan oxidálódnak, a polifenol oxidáz enzim hatására, és mit fog kezdeni a mustom? Rettenetesen barnulni fog, sötét barna lesz, nem lesz szép ugye világos színű borom. Az aromák, amik
0: most a vörösről...
1: Nem, fehérről. Fehérről beszélek, és az a nagyon rövid kontaktidő, ameddig ki van préselve, az idő, és rettenetesen elkezdenek gyorsan barnulni a mustok. Az aromaképet ez rettenetesen tudja takarni. Ebben a nagy melegben a szőlőből származó aromák, hogyha nem kerül be időbe feldolgozásra, az oxigénnel párosulva nagyon hamar eltávoznak, tehát pont azt a stílusú bort nem tudom elkészíteni, ami a fogyasztási trendek felé úsztak. Üde, friss, alacsony alkoholú, könnyen ivó, jó kisabban rendelkező fehér bort, mert egyszerűen a szőlőre ennyire nagy hatása tud lenni az ilyen komoly hőszeg. Borászatilag igenis kell figyelni, de mondok egyszerű példákat, születidőpont korábbra torodik. Ha neki megteheti is, mondjuk gépes születtel, gépesített van a szőle születtel, tehát szőlőkombájnál rendelkezik, az menjen ki minél korábban. Minél előbb jöjjön be, hűvösen a szőlő az üzembe, minél előbb dolgozzuk fel, és az oxigén teljes mértékig próbáljuk elzárni a mustól, olyan formában dolgozunk, akkor lehet csökkenteni ezeket a negatív hatásokat.
0: Uh-huh. És ez még csak a fehér. Vörös?
1: Vörösnél is szintén szintén a védekező mechanizmus az, hogy vastagodik a héj, és a bogyó vízháztartásnak köszönhetően magasabb pektin tartalma is lesz a szőlőnek, tehát ugye az a kocsonyás rész, amit eszünk a szőlőnek, ugye az, minél több van benne a pektin, annál sűrűbb, annál nehezebb vele egyáltalán feldolgozni, annál nehezebb kipréselni bármit. A vöröseknél is a héj vastagodással párhuzamosan ott is a taninkészletet tud nagyon komoly változásokban, agresszív, akár nagyon mennyiségű tanin tud beoldódni. hát amikor a vöröskénnél, boroknál készítjük ez a hideg, a héjonáztatással a készült boroknál, amikor már magasabb az alkohol, akkor még jobban tudja az alkohol felbontani ezt a taninkészletet. Tehát nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy például a vörös bor készítésénél az a klasszikus régebbi bevált macerációs program, naponta kétszer-háromszor megcsömiszélem, megforgatom, azokra már nagyon kell vigyázni az egyedés utolszakaiban, hogy ezt nagyon csinyán kell bánni ott is, hogy mindenkinek csak azt ajánlom, kóstoljon, és az alapján döntse el, hogy milyen lett már a taninkészlete, milyen lett a színanyagokkal, ilyenkor nincs gondunk, sőt, egy kicsit túl sok is a vörösszínűnek a színanyaga, például a rozéhoz, ott is figyelni kell, mert túl sötétek már a rozénak a mustok, figyelni kell arra is, hogy mennyi ideig hagyjuk a héjon áztatni, és a vörösbor készítése pedig a folyamatos kóstolás, hogy az erjedésnek a végső szakasz, abban mennyire nyúlok hozzá a törkölykalaphoz, mennyire nyomom meg, mennyire piszkálom meg.
0: Egy érdekes kérdésem van, hogy van-e olyan fajta, aminek egyébként ez az aszály vagy forróság jótékony hatása volt?
1: Olyan nincs most már szerintem, aminek jótékony hatása. Olyasmire gondolhatunk, hogy pozitív hatása lehet olyan szempontból, hogy például azok a késői fajták, amik régen mondjuk egy Cabernet Sauvignonról beszéltünk, ami október közepe vége felé volt normál időközben a szürete, ott azért előfordultak, voltak olyan évjáratok, az elmúlt években kevésbé, de azért volt olyan évjárat, ahol fenolikusan nem voltak érettek. Tehát ugye a tanin szerkezete, polifenol szerkezete nem volt érett, és szoktuk mondani, ilyenkor ilyen zöldek lettek a borok. Keményebb, durvább, vékonyabb szerkezetű borok is, és keserű ízekkel, nagyon masszív taninokkal, amik soha, de soha nem tudnak beintegrálni a borba. Hiába élelthetjük hordóba, bár hogy ez megmarad, és mindig zavaró tényezőek. Na, ezeket ezzel el tudjuk kerülni, de hogy összességében olyan szólófajta, amelyik itt jól érzi magát ebben 42 fokban, nem nagyon tudok. Tehát az országban beszélek a kollégákkal, mindenhol, tehát egy tokai borvidéken is panaszkodnak, hogy hirtelen egyszerűen
0: már túlsó.
1: Hát ilyen időben asszúra esély sincs, tehát ugye ahhoz kell a pára, ahhoz kell az a masszív páratartalom, amitől elkezd a botritis színerre dolgozni, hát ilyen időben ott is inkább csak összetöpped a szőlő, mint asszusodna.
0: Uh-huh. Jó, rövid zenei kitérő, és persze egy rövid kereskedelmi kitérő, aztán természetesen folytatjuk a beszélgetést, mert van még miről beszélgetni. Azt hiszem, hogy... De megpróbálunk jó hírt is hozni, mondjuk fölkössük a gatyánkat.
1: Nem akarok többet panaszkodni, elnézést a hallgatóktól.
0: De hogy nem, hát ez a tény. Ne
1: viccsek. Így van.
0: Innen folytatjuk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrét.

0: másik.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Idő után pedig folytatjuk a beszélgetést, miközben Urbán Péterrel, a Bodri Pincészet főburászával, addig is egy jó kis dal.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Rádió Amsterdam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. A mai vendégem itt az Antritban, Urbán Péter, méghozzá a Bodri Pincészet főborásza, egy kicsit belekavarodtam, bocsánat, itt a számítógép és egyéb történetben. No, hát a mai témánk ugye elkezdődött a Szüret kőkeményen itt Szekszárdon. És nem csak Szekszárdon, hanem ahogy adáson kívül te fogalmaztál, gyakorlatilag Európában, mert ez nem feltétlen csak szekszárdi történet, hanem ezen sokkal jobban túlnyúló. Jól látom?
1: Abszolút, hát európai trend, európai helyzet, csak hallani lehet, olvasni lehet a nemzetközi sajtóból, szaklapokból, hogy Bordóban milyen az állapotok, milyen helyzet van. Ott például óriási tűzvész pusztított a környéken, a bordói borvidéken is volt komoly kár, és hát Franciaországban, vagy ahol Spanyolországot nézzük, ahol ez a meleg annyira nem is ritka, találkoznak ott vele egy-két részen, mondjuk Dél-Franciaországban, vagy Spanyolországban, de már ott is az extrémitásnak az extrémitása lett. Tehát olyan művelési módokat használnak, már öntöznek, már víz kell, oda ki kellett építeni, már 20-25 évvel ezelőtt a változásokat meg kellett hozni, mint mondom, szőlőművelési módok esetleg a víz utánpótlásával. Mindenhol küzdenek, mindenhol problématikus az évjárat, és ez az extrém meleg, ez túlnyúl a magyarországi szőlőterületek.
0: Jó, hát azért van egyébként, aki nem küzd és nem kínlódik, hanem mondjuk domboriba lógatja a lábát.

0: Hát, vannak olyan szerencsések.
1: Konkrétan a Szabó Ferire gondoltam egyébként, a Frankit.
0: Feri az egy nagyon jó, a Szabó Franki az egy nagyon jó mérőnként nekünk, mert hogyha Ferenki meg tudja inni fröccsbe, akkor ez már rossz bor nem lehet.
1: Szokott hozzátenni egyébként a szakmaiságával?
0: Abszolút.
1: Jó.
0: Abszolút. Szumeliének készül, szumelié lesz.
1: Franki, üdvözlünk, puszantás. No, a tréfát félretéve, Peti, ez a mostani történet, ez gyakorlatilag árnövekedéssel fog járni? Tehát én, mint fogyasztó, aki elmegyek és akár a boltban, akár a borászatnál leemelem a palackot a polcról, akkor engem ez hogyan fog érinteni?
0: Én úgy gondolom, hogy a nagy nagy árnövekedés nem lesz, biztosan nem lesz. Az, hogy a borászatoknak önköltségnövekedése lesz, az biztos. De árnövekedést egyszerűen a piacon nem tudtunk végrehajtani rend az elmúlt években. Nem is akarunk, mi azt szeretnénk, hogyha jó árértékarányú borok legyenek, hogy mindenki olyan borhoz jusson, olyan, ami a pénztárcája megengedi, és le tudja venni a polcról maga biztosan. Az 1000 forintos bor is legyen finom, és nem kell 8000-eset inni. Ez a célunk a borászoknak, hogy minél jobb áron a legjobb minőséget próbáljuk adni. Én a mostani trendek alapján, a piaci trendek alapján nem számítok arra, hogy radikális áremeléseket lehet majd végrehajtani a piacon. Tehát megmaradnak a közi árak, lehetséges, hogy valamennyivel drágábbak lesznek a borok, de radikálisan nem lesz. Tehát nem lesz az, hogy kétszer annyiba fog kerülni egy palack rozé, mert azt a piac már nem fogadja el.
1: Az, hogy Magyarországon vannak borvidékek, az egy dolog. Van X. De Szekszárd egyébként így a borvidékek közül most jelen pillanat állás szerint mennyire sújtott e tekintetben? Tehát hogy áll a többihez képest? Vannak-e rosszabb, vagy vannak-e jobb helyzetben lévő vidékek?
0: Sokkal jobb helyzetben szerintem senki nincsen, mindenki. A szekszári borvidék szerencsére népszerű, tehát jó, hazabeszélünk nagyon.
1: Én most arra gondoltam, hogy oké, itt vannak dimbek, dombok, de azért szerintem ebben az extrém hőmérsékletben egyébként egy alföldi homok az szerintem kegyetlenebb, mint mondjuk teszem azt egyébként itt Szekszárdon.
0: Abszolút, ebben teljesen igazad van. Hát ugye, de arról is van szó, hogy a májusi időszakban minden idők egyik, az elmúlt száz év egyik legnagyobb fagykárát szenvedt el az alföldi borrégió.
1: Az biztos.
0: Tehát ott nem csak a szőlő, hanem ott azért a gyümölcsöktől kezdve más növénykultúrák is iszonyatosan megsínlették azt a fagyot. Becsléseket, amit kollégákat is kérdezgetve, ők azt prognosztizálták, hogy a 70-80%-a termésnek elment. Ugye a két legnagyobb borvidékről beszélünk, mint a Kunság, Magyarország legnagyobb borvidéke, ott mellette a Csongrád se kicsi, akkor a Hajósbaját is azért bőségesen érintette, ez Magyarországnak a teljes szülőterületnek a felét, ma közel a felé 30-40%-át súlyos fagykár érte. És az a szegény, ami még meg kinevelte a szülő a fagykár után azt a gyümölcsöt, mert valamennyit azért termet, az most az a vízhiány miatt szenvedi meg. A szőlőnek, ahogy említettem, egy intelligens növény. Abban a pillanatban ugye fő célja az, hogy benevelje azt, hogy éretté tegye a gyümölcsöt, a szőlőgyümölcsöt beéredje a mag, és tudjon szaporodni. Pont, ez a fő cél.
1: Ebben az esetben, vagy legalábbis ebben a témában már lehet hallani egyébként azzal kapcsolatosan információkat, hogy valamilyen kompenzáció egyébként az ottani termelőket, tehát kapnak valamilyen kompenzációt, vagy legalábbis beszélnek róla itt, most, ebben a helyzetben lehet valamit sejteni, vagy egyáltalán szóba került ez már, hogy azokat a termelőket, jelen esetben téged vagy a szekszárdi gazdákat bárki bármilyen módon segíteni?
0: Nem, erről sajnos semmi.
1: Szépen körbe
0: mondtad, nem kaptunk erről se információt. Korán is van a szület, tehát annyit illik elmondani ebben az esetben, hogy Azt, hogy tulajdonképpen mennyivel kevesebb szőlőtermésünk lett, azt majd meg tudjuk mondani kicsivel később, mert még most kezdtük a szünetet. Az látszik, hogy biztosan kevesebb lesz, csak a mértéke nem egyforma. Én nagyon örülnék, hogyha egy kompenzáció abba is kimerülne, hogy az extra védekezésekben támogatnák ebben az esetben. Gondolok itt a szőlő aranyszínű sárgaságára, tehát a fitoplazmás betegségnek ellen való védekezésünket egy kicsit támogatnák, mert az önköltségeink rettenetesen fölmentek azáltal, ami jelent, nem ágálok, védekezni kell, nincs mese, mert kipusztul a szőlőnk, hogyha kabóca elleni védekezéseket nem hagyjuk végre megfelelően időben.
1: Amerikai kabóca?
0: Igen, ez az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéseket nem hagyjuk végre, ki fognak pusztulni a szőlőink, tehát a legrosszabb forgatókönyv előkerült. De ez extra költségek, plusz költségeket jelent. Ott már hallottam, hogy esetleg ott kapolnak a szőlőtermesztő kompenzációt, hogy esetleg a növényvédőszernek egy bizonyos százalékát meg lehet majd kapni szüret után. Én azt megkapjuk, én nagyon boldog leszek, akkor már boldog leszek. Én az a nagyon bizakodó, mert mindenkinek egységes érdeke, hogy védekezzen a szőlőkabóca, nem szabad kihagyni, spórolni a védekezéssel, mert tényleg láttuk Zalába már mi ment, láttuk Zalába, hogy apokaliptikus állapotok is kialakulhatnak egy szőlőültetvényen, hogyha nem védekezünk megfelelően. Közös érdekünk. De ha ez mellé kapunk támogatást, akkor talán az is, aki esetleg a anyagi okoknál fogva nem akar védekezni, az talán akkor nyerünk már valamit.
1: Nem szeretném a sírás-vívás kategóriába vinni a beszélgetést. Próbáljuk egy picit optimistán megközelíteni ezt a történetet, hogy a fogyasztási szokásokra gondoltam, Peti. A tekintetben, hogy ugye azt adáson kívül nekem említetted, hogy azért vannak tartalékaik a borászatoknak, de ugye a minőségiesség felé, hogyha egy picit el tudná egyébként ez a baj mozdítani a fogyasztási szokásokat, tehát hogy a kétpálcást hárompálcásra, vagy négypálcásra, vagy akár prémium kategóriára cseréljük. Ennek van valami létjogosultsága szerinted?
0: Annyi kiváló évjáratunk volt az elmúlt időszakban. Olyan minőségű borok vannak a pincékben, olyan minőségű prémium borok készültek itt a szekszári borvidéken is, hogy elmegyünk a szekszári borvidéken, csak megnézzük a szekszári borvidéki borversenyt. Kiválóbbnak kiválóbb borok. A nemzetközi borversenyeken a kollégák szerencsére ömlesztik haza a legjobb aranyérmeket, a legjobb borok kategóriákban, nagy bor kategóriákban. Remek-remek híreket hallani, nagyon büszkék vagyunk rá itt Szekszáron, hogy egy kolléga egy nagyon komoly eredményt ér, és szerencsére van is bőség ebből. Hát jó lenne, hogy ezt a piacon is meg tudnánk mutatni, hogy ugye érdemes ezt a szekszári prémium bor. Lehet, hogy inkább csak igyon egy palackot egy hónapban, de az legyen egy szexuális prémiumból, ez egy nagyon-nagyon jó dolog lenne, és valahogy vissza kéne csábítani ezeket a fiatalokat, és hogy megkóstolják, amit mondtam is neked, hogy egy picit mi is hibásak vagyunk.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy ismersz, ezt nem fogom kihagyni, tehát akkor miben vagytok hibásak?
0: Én ezt kimondom, tehát hogy valaki ezt elfogadja, biztos, hogy van, aki ebben nagyon szembe megy velem, hogy az elmúlt, tehát én is most már közel 30 éve ebben az ágazatban dolgozok, és egy icipicit elfelejtettük azt a fogyasztókkal közön, hogy csak így igyon meg egy pohár bort. Hogy essen neki egy pohár bor, jó. Voltak időszakok, amikor erre nagyon-nagyon fogékonyak voltak a fiatalok a 2000-es évek eleje felé, akkor imádták a fiatal egyetemisták 20-30 éves között, hogy tanulják, és egy kicsit túlsznobbá tettük sajnos magunknak.
1: 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, amikor én itt van előttem, amikor az új generáció ült itt bent velem szemben a rádió stúdióban, és arról beszéltünk, hogy ezt a következő generációt nem csak a borászok, hanem a fogyasztói szintről is meg kéne tartani, és meg kéne célozni, akkor pontosan azt arról beszéltünk, amiről most te. És ez elmaradt?
0: Egy kicsit igen, azt hiszem elmaradt. Sokan jelentik, hogy edukálni kell a fiatalokat, stb., hogy nyúljanak a borhoz, hogyan fog. Igen, kell. De nem fognak hozzányúlni komolyabban, hogyha először az alapot nem fogjuk tudni nekik elmondani. Csak igyál egy pohár bort, igyál egy jó fröccsöt, felüdít, nem leszel másnapos annyira holnap, nem lesz rosszabb, nem kell sokat innod, ne így, a szomjas vagy, csak egy pici bort így áll, meg egy, én már egyáltalán nem esek kétségbe, hogyha valaki esetleg fröccsöt kér egy fesztiválon, teljesen normálisan, szívesen kitöltöm neki, és nem sértődök meg, mert én is szeretek fröccsöt inni, kettő, a fröccsöt is csak jó borból lehet meginni, tehát, ez nem kérdés. Én ilyen szempontból a borászok, én azt gondolom magamról, tehát akkor legyen ez egyfajta önreflexió. Én is túltoltam az elmúlt 10-12 évben ezt az egészet, és egy picit, mintha úgy tűnne, úgy csapódna le a mostani 20 pár éves generációnak, hogy ez egy kicsit sznobbá vált, hogy egy kicsit túl lett tolva. Ne, én ezt érzem. Tehát és már én is borkóstolókor el szoktam mondani, hogy igen, vannak azok a pillanatok, amikor fröccsöt iszok, és én se iszok prémium bort 40 fokban, mert nem esik jól. És vannak azok a pillanatok, amikor ez kell inni. Vannak azok a pillanatok, amikor meg kellett nekem borászként tanulnom azt, hogy csak élvezzek egy pohár bort. Akkor kapok egy pohár bort, ne elkezdjek el gondolkodni azon, hogy mi készült, hogy készült, milyen tanin, mi van benne, milyen aroma szerkezet, stb. Csak hogy ugye azt mondani róla jelzőként, hogy finom. És ugye a Westergaard Csabi barátunk, kollégánk mondja, hogy a szexuális bor finom. De nagyon egyszerű üzenet, és én tudok vele egyet érteni. Legyen finom a bor. És csak ezt kellene megtanítani, hogy ez a bor, ez finom. És legyen finom is természetesen, ne csak mondjuk, hanem legyen finom is. De a szexuális bor tényleg jó. A szexuális bor tényleg igen, finom tud
1: tehát,
0: lenni.
1: Tehát, hogyha bemész egy szupermarketbe, vagy bárhova, akkor ne gondolkozz azon, hogy akkor most milyen legyen szexár.
0: Így van. Ne kelljen a fogyasztón, oda menjen is bátran. Vannak azért erre kísérletezéseink, illetve nem csak kísérletek, több mint kísérletezések, mint a szexárdi palack, stb. Igen, üzeneteket közvetítünk, amik tök jó dolgok. De azért ezt az egyszerű dolgokat, és valaki, aki nem akar vörösbortinak, az egyszerű dolgokat. Igyál egy szexárdi rozét, mert az finom. Pont. Idd meg, és nem kell túl misztifikálni.
1: Jó, nyugtass azért meg, hogy a születire azért valamit föl tudtok majd mutatni.
0: Akad bor azért, tehát néni.
1: Szabadon foglak és meglátogatlak.
0: Kötelező. Meg sértődök, ha nem jössz el.
1: Ígérd meg, hogy a Frankit beborítod majd a vízbe. Urbán Peti, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hát én azért kitartást kívánok, és jó munkát, és eredményes születet kívánok. Nem csak nektek, hanem
0: mindenkinek.
1: Minden szexárdi borásznak.
0: Én köszönöm a lehetőséget is, és tényleg nem panaszkodni akarunk, mert csak elmondjuk a valóságot. Én azért bizakodó vagyok, mert már most pont az előbb jöttem a pincéből is, az erjedés vége lévő irsaimnek elkezdett kinyílni az erjedés vége az illata, és ettől ez már megnyugodhatott, hogy azért lehet jó bort készíteni, még nehéz körülmények között is.
1: Jó, ez egyébként majd a Jolinak jelzem, hogy ez dupla számla. Úgy töltse. Peti, nagyon szépen köszönöm, és jó hosszú hétvégét kívánok.
0: Köszönöm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva vízminőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a NIBIH. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től 2 héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség. A gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
6: A hírek és információk után pedig hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Kellemes és szép délután önöknek.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Letartóztatták az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Ha bebizonyítják, akkor a férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt ítélhetik el. Ez pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így ez nem jogerős. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Az intézkedés éjfélkor lépett életbe. Erre azért volt szükség, mert a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen igyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. A magyar egészségügy és a WHO együttműködésének elmélyítéséről tárgyalt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a szervezet magyarországi képviseletének vezetőjével. A felek az alapellátás fejlesztésétől a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásáig több területet is áttekintettek. Részletes holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz érzelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések, többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok, napközben 37-38 fokra számíthatunk, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
7: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Andrit! Rádió Andrit! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Letartóztatták az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Ha bebizonyítják, akkor a férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt ítélhetik el. Ez pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így ez nem jogerős. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Az intézkedés éjfélkor lépett életbe. Erre azért volt szükség, mert a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen igyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. A magyar egészségügy és a WHO együttműködésének elmélyítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a szervezet magyarországi képviseletének vezetőjével. A felek az alapellátás fejlesztésétől a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásáig több területet is áttekintettek. Részletes holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz érzelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később lávcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet.
1: Rádió Andrét időjárás.
3: Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok, napközben 37-38 fokra számíthatunk, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szexárdi piac téren. Jude Law, Ella Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szexárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és

0: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
1: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
0: Nyaralást? De jól megy valakinek.
1: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
0: Aha, így már értem.
2: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
3: Ennyi volt a reklám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a NIBIH. Az érintett ültetvények körül 1 km sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től két héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök két éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat.
1: Rádió Antrit időjárás.
8: Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok, napközben 37-38 fokra számíthatunk, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Letartóztatták az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel buszsofőrjét. Ha bebizonyítják, akkor a férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt ítélhetik el. Ez pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így ez nem jogerős. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Az intézkedés éjfélkor lépett életbe. Erre azért volt szükség, mert a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. A magyar egészségügy és a WHO együttműködésének elmélyítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a szervezet magyarországi képviseletének vezetőjével. A felek az alapellátás fejlesztésétől a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásáig több területet is áttekintettek. Részletes holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz érzelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet.
1: Rádió Andrét időjárás.
3: Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség. A gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszortan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: legszárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli javaslatot tett, jövő héten újraülésezik az országgyűlés. A kormányfő szerint az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását egyebek mellett a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentése, Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben szükséges kapcsolódó törvényrendelkezések megfelelő módosítása, az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása, valamint a szakképzéstől szóló törvény módosítása indokolja. Már hivatalosan is Baka András Magyarország köztársasági elnöke, akit múlt kedden választott meg az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Összesen 96-an jelentkeztek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki pozíciójára, míg a 4 elnök helyettesi posztra 68-an. Hétfőn megkezdődik a pályázatok értékelése, közölte Hantolysi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tízes elnöke. A bizottság várhatóan augusztus 24-én zárt ülésen dönt a személyes meghallgatást a meghívott pályázókról. A személyes meghallgatások a tervek szerint augusztus 25-én és 26-án, szükség esetén augusztus 27-én is zajlanak majd. A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Súlyos hiányosságokat és elborzasztó körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, derül ki a Direkt 36 által kiperelt, korábban titokban tartott vizsgálati jelentésekből. Kiderül belőlük, hogy sok gyerek kénytelen volt elfogadhatatlan körülmények között, penészben, sötétben, balesetveszélyes bútorok között élni. Volt olyan megye, ahol a napvilágra került bántalmazások után magukra maradtak a gyerekek a traumáikkal, máshol a kortársak közti szexuális bántalmazások terjedését derítette ki a vizsgálat. A Tisza frakció szerint több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítást fogadott el az országgyűlés az első 100 napban. Felidézték, hogy egyik legfontosabb vállalásuk a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt. A több ezer milliárd forintnyi EU-s pénz hazahozatalának érdekében az országgyűlés átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadott el. Csökkentették a parlamenti kiadásokat és a képviselői fizetéseket, miközben döntöttek az iskolakezdési támogatástól, a vényköteles gyógyszerek 0%-os áfájáról és az Erasmus programok újraindításáról is.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok, napközben 37-38 fokra számíthatunk. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen, délkeleten a magasabb értékeket.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hétekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. A zászló felvonás, honvéd tisztjelölti eskütétel, katonai légiparádé mellett egész nap ingyenesen látogatható Budapesten a Szent Korona az országházban. A fővárosi ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4G átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön mindent olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények.
0: Rádió Andrit időjárás.
2: Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség. A gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.
1: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel,

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzet.